0: szerencséd. Vigyél el, és én az vagyok.
1: Přátelem jí z vesnic i vy měští.
0: Ze šíré Rusy.